0: did in the past years in Liverpool, but now he's here and all. No, it's not about just Mo Salah. For sure, he's going to be a very important player for us to take care of. But I think the most important is, to focus on overall all the team, because for sure they have big strengths also in attack and in defense. And I think it's not just about Mo Salah. I think it's about all the team, and this is where we have to focus on.
1: A világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, ezt úgy gondolom, hogy bebizonyította az elmúlt években Liverpoolban, és most itt van, úgyhogy természetesen kell koncentrálnunk rá is, de legjobban az egész csapatra kell fókuszálnunk, hiszen nagyon erős a Trabzonspor mind támadásban, mind védekezésben, úgyhogy összességében az egész csapatra kell a koncentrációnkat helyezni.
2: Mohamed Salah hakkındaki düşünceleriniz nedir diye soruldu. Tabii ki dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bunu zaten Liverpool'da birçok kez gösterdi. Ama yarınki maç sadece onun hakkında değil. Hücumda karşı takımın gerçekten çok güçlü oyuncuları var. O yüzden tüm takım halinde onlara dikkat etmemiz gerekli.
1: Any more questions, please?
3: Az önce kendisi de söylediği bir anam Gaziantep futbol formisi giymişti. Takım hocasıyla ve takım arkadaşlarıyla konuşurken taraftar haricinde Trabzonspor'un en çok neyine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi kendisi.
4: Just like you said before, you played at Gaziantep 2 years ago. Before the match, you're talking about your teammates, about the match. What did you talk about the most, except the fans and the atmosphere?
0: No, as I told, I think we prepared the game in the best possible way, thinking about that it's not just one game, it's two games. And, we have to be focused on all the team, their strengths and, of course, where we can make the difference. But it's not just about one player. I think it's over, just to think about all the team. And I think we prepared it good to compete against a good team tomorrow.
1: A kérdés arra vonatkozott, hogy korábban, amikor itt játszott Törökország, illetve most is a szurkolókon és a hangulaton kívül mi került még szóba az öltözőben, amikor a Trabzonspor ellen készültek. A játékos pedig azt válaszolta, hogy természetesen ezeken felül az egész csapatot néztük, azt figyeltük, hogy mik az erősségeik és mik azok a dolgok, amit esetleg kihasználhatunk ellenünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk és képesek vagyunk megállni a helyünket egy ilyen nagy csapattal.
2: Maça en iyi şekilde hazır olmamız gerektiğini konuştuk. Dediğim gibi iki maç olarak oynanacak zaten. Karşı takımın güçleri ve zayıf noktaları neler, bunları izlememiz gerekiyor. Tekrar dediğim gibi her şeye hazır olmalıyız.
1: Van-e még kérdés a játékoshoz? Any more questions to the player? If not, then thank you very much, Kutrukem. Have a rest. Köszönjük szépen, akkor folytatjuk a vezetőedzőnkkel, Borbély Balázsral. So we continue with our head coach. És a helyiek kérése az volt, hogy egy általános benyomást a holnapi mérkőzésről, mik az elvárásaid. Azzal indíts, Balázs.
2: Şimdi sorularınız varsa sorularımızı koça yönetebilirsiniz.
5: Kérdezni szeretném.
1: Csak az volt a kérésük, hogy mondd el az elvárásaidat, utána pedig kérdezünk.
5: Oké, először is jó estét kívánok mindenkinek. Mint ahogy a Kenan már említette, tiszta vagyunk vele, hogy milyen fontos mérkőzés előtt állunk. Tudjuk, hogy egy nagyon jó ellenfél ellen fogunk pályára lépni holnap. Tudjuk, hogy egy speciális atmoszférában tudjuk, hogy milyen erőt képvisel az ellenfelünk. Maximálisan tiszteljük őket, de nem félünk tőlük. Bárki ellen is fogunk játszani, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Koncentráltan, fókuszáltan, fegyelmezetten, a saját tempónkkal, jó intenzitással és kellően bizalommal szeretnénk holnap pályára lépni. És a egyértelmű célunk az, hogy egy olyan eredményt érjünk el, ami egy olyan pozícióba helyez bennünket a budapesti visszavágó előtt, ami reális esélyt biztosít számunkra az Európa Liga csoportkörbe jutásáért.
1: as us from the local press, we start with some thoughts from the head coach regarding tomorrow's game. So as Kenan said, we all know what kind of an atmosphere will be awaiting us tomorrow and what kind of a team Trabzonspor is. They are really strong, we know that, we know their strength. We respect our opponent, but we do not fear them. I expect intensive and confident play.